0: Podcast radiosida. Bildirgich.
1: Dorixonada. Kechirasiz. Muzni qaytarib olib keldim. U yomon ekan, erib ketibdi.